sáňam, kako odlazím z rieku starým parobrodom, koju vozí sol. I nám nosím jednu dámu, nikad prežaljenú ľúbav, tanku duvačku, cigáru i pár mamusov zláta, da sam šejn.